Sziasztok, ennyi volt már a japán zenei műsor itt a Tilos Rádión. A megszokott eklektikushoz képest is eléggé eklektikus adással jövő héten ugyanitt. Ennyi. Továbbra is Tilos FM 9,3 online, meg a tilos.hu-n. Sziasztok!

mert fény van minden tárgy fölött. A fák ragyognak, mint a sarkörök, s jönnek sorban, derengő végtelen, fénysapkában 92 elem, mind homlokán hordozva mását.

0: meglepek. Ívlámpák vagyunk, a napra akasztjuk sugarainkat. Gyémánt hidak szökkennek minden felül. Mi van? Széthull. Darabok. Szorítja, nyomja, összefogja egyik dolog a másikát, és így mindennik determinált.
1: Mit bánom én, hogy a modernek vagy a törvény mit követelnek?
0: Úgy éreztem, ez a rend. Hát pazaroljuk szét harangjainkat, nyissuk ki egészen magunkat.
1: Csak a magam törvénye szerint.
0: Szemünkben rejtőzik a torony, melyről beláthatjuk ismeretlen hazánk vidőket.
1: Csak a magam törvénye szerint.
0: Ma is látom, mi tétovázba babrált pihény közt a fény. Hallottam sírni a vasat. Hallottam az esőt nevetni. Láttam, hogy a múlt megszakadt, s csak képzetet lehet feledni. Készen vagyunk már égboltjainkkal, s készen vagyunk a fényességre.
1: Csak a magam törvénye szerint.

0: Alex, belemenjünk a társadalmi modellbe?
1: Menjünk bele.
0: Menjünk bele a társadalmi modellbe. De akkor röviden, nem?
2: Abban én nem vagyok jó.
0: És mindenki rám néz, ezt közlöm, hogy mindenki rám néz.
2: Én a rövidenben nem vagyok jó. Egyébként meg készítek, mindjárt egy órája beszélünk.
0: Szentég.
2: Mert velem szemben van az óra, ezt csak a hallgatóknak mondom.
0: Akkor viszont azt kéne csinálni, hogy nem most megyünk bele ebbe a társadalmi modell kérdésbe.
2: Lehet, hogy azt kéne.
0: Föladjuk házi feladatnak.
2: Igen. Igen, annyit mondhatunk előjáróba. Mondjuk, kezdem a monológomat.
0: Jó.
2: Hát, hogy van a medikális, meg van a társadalmi, de ott nincs vége a dolgoknak a társadalminál.
0: Igen, mi van utána?
2: És akkor itt jönnek azok a nevek, amiket a Zsuzsi tud, de én nem. Én csak ilyen szavakat tudok, hogy jogegyenlőség.
0: Az jó a jogegyenlőség.
2: Az jó, nem?
0: Az jó. Nekem az a mániám a jogegyenlőség.
2: De mostában nekem is a jogi modell.
0: Ja.
2: De most ennek nincs értelme, hogy ilyen
0: nagyon,
2: utalás
0: ez így nagyon ezoterikus
2: szóval
0: ez, volt, igen.
2: És ilyen belterj, ilyen, ez nagyon ez rossz,
0: most
2: ezt ne csináljuk.
0: Ne csináljunk. Azt szoktuk elmondani, és akkor itt az újonnan csatlakozóknak is, hogy ugye benne vagyunk erősen egy medikális modellben a fogyatékossággal kapcsolatban, ami azt jelenti szimplán, hogy egy orvosi szemszögből közelítünk meg mindent, amit most fogyatékosságnak nevezünk, mindent, ami tulajdonképpen egy számunkra normálisnak tűnő dologtól valamilyen módon eltér, egy eltérő működést, eltérő viselkedést, és a medikális modellben az a lényeg, hogy ugye ez azért alapvetően a gyógyításra és a nehézségeknek az el valamilyen módon megsegítésére, kiterápiázására, ilyesmikre koncentrál, és a fogyatékosságnak, és ez a legfontosabb része, a medikális modell a fogyatékosságot az embernek a saját testében helyezi el, tehát az érintettben létezik a fogyatékosság, az érintettnek a fogyatékosságáról van szó, és ettől már úgy ellépett egy kicsit a progresszívebb gondolkodás, és majd egyszer csak vele tart a jogi és szakpolitikai és minden, és mozdulunk szépen a társadalmi modell felé, remélhetőleg, ami már látja, hogy az fogyatékosság az nem csak az embernek a saját testében és elméjében, tehát nem csak az érintett saját testében és elméjében lakozik, hanem bizony valaki attól tud fogyatékossá válni, hogy a körülötte levő társadalom és a környezet az nem kompatibilis vele. És hogyha minden nap maratont kell futni, és valakinek fél lába van, nem lesz jó a maratonfutásban. Tehát, hogy ez az, amikor a környezet azért nagyon sokban befolyásolja az embernek a megéléseit, a tapasztalását, a lehetőségeit, stb. Tehát a szociális vagy társadalmi modell az, amikor már feltételezzük, hogy igenis nem az érintettnek a saját felelőssége, hogy meggyógyuljon, javuljon, vagy viselje el, ami a környezetében van, hanem a társadalom is tud segíteni, a társadalom is meg tud támogatni mindenféle nehézséget és állapotot. Sőt, hogyha ezt megteszi, akkor ezek a nehézségek és állapotok lehet, hogy sokkal jobban érzik magukat rögtön. És azért ennek is van kritikája, és erre utalt az aga az előbb, ilyen kriptikusan, hogy azért most már gondolkozunk azon is, hogy azért nem csak a társadalom, és nem csak az érintett egyén, hanem bizony ez egy olyan dolog, ami ilyen adok-kapok, és akkor ezzel mi még küzdünk egy kicsit szerintem ennek a felfogásával, hogy ez hogyan is lehet a valóságban valahogy lemenedzselni.
2: Igen. Nagyon, nagyon szépen világosan összefoglaltad, köszi. A társadalmival ugye az egyik fő baj az, hogy a társadalmi modell az kizárólag a negatívum irányából tudja megfogni a fogyatékosságot. Tehát az abból az irányból fogja meg, hogy a fogyatékos ember az, akit az adott társadalom úgy érint, hogy akadályokat támaszt. Na, most ezt nem fogalmaztam meg jól. Tehát, hogy fogyatékosnak tekintjük azt, akinek az állapotá, ból kifolyólag akadályozott a társadalmi rész

0: vétele. Igen, ez a WHO-s definíció is nagyjából. És akkor mit akartam mondani?
1: Negatív-pozitívval kezdtél, igen. Hogy ez ilyen negatív.
0: Igen, igen, és hogy a társadalmi modell az csak és kizárólag ebből az irányból tudja megfogni a dolgot, és ugye azt mondja, hogy ha ezeket az akadályokat megszüntetem, akkor épp olyan lesz, mint bárki más, és már nem is lesz szükség erre a címkére, hogy fogyatékos. Igen ám, de mi van azzal a számos vendégünkkel, akikkel találkoztunk a műsorban, akik csodálatos műalkotásokat hoznak létre az állapotuk, most már nem azt mondtam, hogy az állapotukból kifolyólag, ami egy borzasztó idétlen megfogalmazás lenne. De nem tudom, hogy lehet ezt jól megfogalmazni. Szóval itt ugye van szó egyrészt arról, amikor tényleg valaki, mint a Fancsali Kinga, hogy az állapotáról vele történt eseményekről egy olyan költői nyelvezettel beszél, ami túlmutat mindenen, de van az is, amikor ugye a már emlegetett Tito Bon a vakságát poénként beleépíti az egész fellépésébe, és ugye a fehér botjával, mint pénisszel lejt egy ilyen elképesztő táncot, egy elképesztő ének kíséretében. Meg van az is, amikor a siket emberek létrehozzák a jelnyelvi költészetet, ami aztán a 20.-21. században kinövi magát, és létrejön a visual vernacular nevű művészeti ág, amiről valószínűleg csak a siket emberek közössége, meg a Special Defect műsor készítői tudnak. Nem hiszem, hogy túl sokan mások, meg a hozzátartozók. Keressetek rá a YouTube-on, így írjátok egy visual vernacular, és csodálatos dolgokat fogtok látni. Azt fogjátok látni, hogy hang nélkül emberek a testüket mozgatják oly módon, ami se nem tánc, se nem jelnyelv, se nem hasonlítható semmihez. Csak azt lehet rá mondani, hogy hoppá, született egy új művészeti ág, ami nem született volna meg, hogyha nem létezne siketség. Tehát igen, csak egy lezárás ennek az egésznek szól, hogy a társadalmi modell az nem tud kielégítő lenni, a fogyatékosság az sokkal több és gazdagabb, mint puszta akadályoztatottság, és ez nem egy negatív valami, önmagában ez egy semleges valami, ami mindenféléket szül és identitásokat teremt.
1: Illetve azért még így azt hiszem még egy olyan kritika, ennek még utána kell néznünk, de hogy még egy olyan kritika éri a társadalmi modellt azért, hogy erősen elfeledkezik arról, vagy nem ad teret annak a megtapasztalásnak, és itt amit a Sári behozott nekünk, a Johanna Hedvát azért így megemlíteném. Tehát mondjuk egy krónikus fájdalommal élni, az nem a társadalomnak nem a társadalomtól jön létre. Igen. Az, hogy valakinek rohadtul fáj mindene, mert teszem azt, nem tudom, egy endometriózissal, vagy egy lupusszal, vagy egy bármi, vagy egy mentális nehézséggel él. Tehát, hogy van egy ilyen megélés, és az a fájdalom, és az az akadályoztatottság, azt nem elhanyagolható egyáltalán. Lehet ez átmeneti, lehet ez állandó, de hogy ezt nem lehet kihagyni, és ezt nem lehet egyetemes tervezéssel eltüntetni, attól az még rohadtul fog fájni, és mondjuk Johanna Hedva munkássága az pontosan ezt a jogegyenlőséget támadja meg, hiszen ő hiába szeretne kimenni aktivistáskodni, és hiába szeretne kimenni a Pride-ra, és hiába szeretne néha, vannak olyan periódusok az életében, hogy nem tud színpadra állni, hiába alkotó, mert egyszerűen csak nem tud lábra állni, mert fáj. És ezzel mit tud csinálni az ember? Tehát, hogy ez is egy ilyen dolog, amit tovább kell gondolni a társadalmi modellel kapcsolatban.
0: Azért csodálatos, hogy szóba, nagyon-nagyon jó, hogy ezt szóba hoztad, a fájdalom témát, mert az is, arra is nagyon jó, hogy megmutassuk vele, hogy miért nem jó ez a szuperhős vonal, amikor azt mondjuk, ezt is sokan csinálják, mert ő jó indulatból a szakmába, hogy a Sárit idézem, nem tudva, hogy mit értek az alatt, hogy szakma, a szakmába, a mi szakmánkban. Tehát, hogy a mi szakmánkban, igen, az is mit akartam mondani, úristen, már megint.
1: Hát egy zseniális, hogy mondtuk ezt a Johanna Hedvát, de nem tudom, hogy mit akartam. Igen,
0: de hogy nem, te mindig tudod, hogy én mit akartam mondani, olyan. Mondjad már.
1: Mi azt sem tudom, hogy én mit akartam.
2: Szerintem valami eufemizmust akartam, hogy a fájdalom, fájdalom azt mondjuk, hogy szuperhős.
0: Igen. Igen, a szuperhős, kösz, megvan.
1: Tessék,
0: kösz. Jó az Alex.
1: Összerakunk egyet.
0: Igen, tehát hogy az nagyon megy, főleg autizmus kapcsán találkozom ezzel, de máshol is, mindenféle fogyatékosság kapcsán, hogy akkor fogjuk ezt fel úgy, mint egy szuperképességet. Neked nem, te nem, ugye ez angolul jobban ki, hogy nem disabled vagy, hanem nem jön ki jobban angolul, mégse jön ki jobban angolul. Nem. Jó, nem szóltam, hogy angolul jobban kijön, de hogy akkor neked más képességeid vannak. Te nem fogyatékos vagy, hanem megváltozott képesség, mások a képességeid, és hogy a szuper hátrányaid azok szuperképességekkel járnak együtt, mert jó, hogy mit tudom én, ADHD-s vagy, de olyan kreatív vagy, és mit tudom én, meg jó, hogy nem látsz, ugye mondjuk vakoknál is szokták ezt mondani, hogy nem lát, no, de a hallása, meg a szaglás.
1: Milyen jó egy siket vaknak, ugye?
0: Igen, és hogy ez mind gáz, és ez remekül mutatja a Johanna féle fájdalom példa, mert milyen szuper képessége van annak, akinek rohadtul fáj, hát semmilyen. Tehát, hogy a fájdalom milyen szuper képességet ad, remekül lehet látni, hogy semmilyet, és hogy nem innen kéne ezt a fogyatékosság ügyet megfogni. És akkor most eszembe jut egy csávó, azt is a Sári küldte át egyszer, aki valamilyen nőnek öltözve adta elő ezt az egészet, fogalmam sincs, hogy miért, mert ennek semmi köze nem volt semmi, de nőnek öltözve adta elő. Azt adta elő, hogy beszélget két ember, csak mind a kettőt ő maga játszott a fogyatékosság szóról. És akkor azt mondja az egyik, hogy figyelj, rájöttem, megvan a megoldás, hogy azt kell használni, nem azt, hogy disabled, sem nem tudom angolul, hogy mondta egyébként, de te lehet, hogy te tudni fogod, hanem hogy azt kell mondani, hogy más képességű.
1: Different-labeled.
0: Így? Different-labeled. Igen. És akkor igen, hogy más képességű, és akkor itt tök jól eljátszott a csávó, hogy igen, ez a megoldás, más képességű, és akkor ez végre semleges, és mégis leírja a mi állapotunkat, és tralala, tralala, és akkor a végén így saját magával elkezd vitatkozni, hogy nem, nem másképp, és akkor ő is mondja ezeket a példákat, a fájdalom példát, egy csomó példát mond, és végülis ő is arra futtatja ki, amiről műsor előtt is beszéltünk, hogy ebbe a mozgalomba, a fogyatékosságügyi mozgalomba a fogyatékos emberek, legalábbis akikkel én találkoztam ennek a mozgalomnak az élén, ők azt mondják, hogy mi fogyatékosok vagyunk, mi kérjük vissza a szót, mi nem akarunk új szavakat, mi azt szeretnénk, és akkor itt jön be egy kicsit számomra a Pride-dal egy párhuzam, amiről szintén beszélgetnénk, tehát hogy mi azt szeretnénk, hogy ez a szó, hogy fogyatékos, ez egy semleges szó legyen, amire ugyanakkor mi büszkék lehetünk, mint az identitásunk fontos részére, amely meghatározza azt, hogy kik vagyunk mi. Na, valahogy így, nem?
1: Szerintem igen. Most azért nézek ilyen zavarodottan, mert nem miattad, hanem hogy nekem nem állnak össze itt most a dolgok, de hogy pont erről volt szó, igen, hogy ez hogy lesz mozgalom, és ez úgy lesz mozgalom, hogy egyszerűen csak hangot adnak azoknak a megéléseknek, amik esetleg eltérnek attól, amit most normálisnak tekintünk. És ennyi. De abban a pillanatban, hogy hangot kaphat ez, így elkezdődik egy ilyen, az a mozgalom, attól lesz mozgalom, hogy az identitás részévé válik, és akkor pont erről beszéltünk, amit most már 6-szor elfelejtettem. Alex,
0: megvan,
1: igen,
0: megvan.
1: Ez volt az a vezérvonal, hogy nagyon fontos, hogy ne legyen szégyen teljes, ne legyen, ne okozzon hátrányt, hanem egyszerűen csak ez van, igen. Úgy, ahogy ne legyen már az hátrány, hogy valaki barnább bőrű, vagy akcentusa van, vagy másképp öltözik. Ez igen, tehát hogy itt van az, hogy méltóság és büszkeség is lehet egy embernek az identitása. ezzel kapcsolatban, tehát hogy a fogyatékosságával kapcsolatban igenis lehet méltósággal és büszkeséggel fogyatékosnak lenni. Ezt egyébként a fogyatékosok baromi jól csinálják szerintem amúgy, csak nehéz róluk elhinni valami miatt, gondolom a mainstream.
0: Valószínűleg azért, mert nem kérdezzük meg őket.
1: Tehát, de, hogy... de mi megfogjuk, ugye?
0: Igen, hát abban a pillanatban, hogy itt ül valaki, ami azért elég sokszor megtörtént velünk, akkor azt gondolom, hogy minden alkalommal ezek a téziseink bizonyítást nyertek gyakorlatilag.
1: De látod, hogy mondtuk, hogy ne legyünk, ne jó emberkedjünk, és te elkezdtünk jó emberkedni? Nem jó emberkedésből csináljuk.
0: Dehogyis.
1: Hanem mert rohadt fontos.
0: Igen. Teljesen önzetlenek a motivációink. Igen.
1: Ja, nekem papírom nekem... van, tehát így innentől kezdve én már fel vagyok mentve tornából.
0: Nekünk nem tudom, mink van, Alex. Nekünk miünk van.
1: Empátiátok van.
0: Azaz.
1: Empátiátok és igazságérzetetek.
0: Meg annyi tapasztalatunk a pszichiátriában, hogy úgy döntöttük, hogy nem akarunk inkább diagnózist.
1: Az azért nem.
0: Több a hátránya, mint az előnye, úgyhogy inkább kicsit kivárunk ezzel a dologgal még. Jó, én teljesen sikeresnek érzem a mai adást, aminek még nincs vége, de azért a vége fele közeledünk. Tehát én úgy érzem, hogy megmagyaráztuk a bizonyítványunkat.
1: Szerintem elmondtuk.
0: Kiderült, hogy a Zsuzsi nem akar jó emberkedni, de...
1: Nem.
0: Igen. Én szeretnék egyébként. Jó. Szeretnék, abszolút. Én szeretném a világot megjobbítani, és úgy gondolom, hogy ez a műsor erre alkalmas.
1: Jó, én a markodba csapok, és veled tartok akkor.
0: És igen, az a jó, hogy annyiban nem rakjuk, bizonyos szempontból nagyon magasra rakjuk a lécet, igen. Mert rendkívül igényesek vagyunk, ez már több ponton kiderült, például a műsorkészítő társak személyének megválasztása kapcsán, de attiren meg nem vagyunk annyira igényesek, hogy úgy gondoljuk, mondom ezt többes számba, de azért pislogva a többiekre, hogy ha már sikerült terepet adni, ez már egy siker önmagában. Tehát, hogyha sikerül olyan embereket ide hívni, és eddig is sikerült, akiknek nincsen terepük máshol beszélni arról, hogy mit csinálnak, az már önmagában tök jó, és én tényleg úgy gondolom, hogyha csak egy ember van, aki egy-egy ilyen adást hallgat, de valamit máshogy kezd tőle gondolni, az már tök jó, vagy ha csak egyetlen egy ember van, aki a fogyatékosság címkéjét magára tudja venni, és hallgat minket, és tudunk neki sorsközösséget kínálni, nyújtani, az is nagyon-nagyon-nagyon önmagába elég mindenre.
1: És a nőnőmet mondhatom?
0: Melyik is? Melyik nőnőt?
1: A nőnő, hogy nem tudunk ezekről beszélni.
0: Igen.
1: Nincsen nyelvünk rá, és hogy ez egy ilyen, most ilyen work in progress szerintem, hogy ezt itt is járuljunk már ehhez hozzá, hogy tudjunk megfelelő szavakat, kifejezéseket találni, hogy tudjunk hibázni. Uh-huh. Mi is néha hülyeségeket beszélünk, a néhát azt szerintem húzzuk alá kétszer, és hogy ezt remélem, hogy megbocsátható, mert hogy tanulunk most a vendégeinktől is, meg egymástól is egy csomót, és én remélem, hogy ez a na itt van az aga társadalmi jobbítása, hogy a hallgatónk velünk vannak ebben a projektben.
0: Ez megint olyan jó, amit mondtál, és nem nyalni akarok ezzel, de persze azt is mindig akarok. Nagyon szeretek neked nyalni, de tényleg...
1: Maga hozott csokit, én engem már megvett.
0: Nem tudom, mit akartam mondani, hülye hangzik, ezt harmadjára játszom el ebben, csak a mai adásban, élőben, hogy nem tudom,
1: most
0: mit akartam
1: mondani. Hogy meg fognak nekünk bocsájtani.
0: Megfognak.
1: Hát, hogyha két hét múlva... ugyanekkor esetleg még egyszer szeretnétek találkozni a műsorral, akkor megtehetitek. Én nem leszek itt, de...
0: Igen, két hét múlva Zsuzsi biztos, hogy nem lesz itt, és Alex meg én meg nem biztos, hogy itt leszünk, de azért elég valószínű, hogy itt leszünk.
1: Erre gyúrunk. A két hetente szombatra.
0: Erre gyúrunk, ezen túl csak élőben, most is kihasználtátok, és tömegesen hívtatok minket, ahogy erre számítottunk is. De egyébként nyugodtan írhattok üzeneteket. Ezt mindig elmondjuk, hogy biztos azért nem hívtok minket, mert ti is annyira utáltok telefonálni, mint mi. Mi elképesztően utálunk telefonálni, erről most hosszan tudnék beszélni, de nem, azért nem beszélek.
1: De szeretjük a visszajelzéseket.
0: De a visszajelzéseket... igazából én erősebb szót használnék, én imádom a visszajelzéseket, merem állítani, hogy imádom a visszajelzéseket, nagyon-nagyon rendkívül ritkán jön visszajelzés
1: a
0: műsorról.
1: Nem az a jó, hogy ritkán jön, hanem ami jön, az jó.
0: Az jó, tehát az ritkán jelzik vissza, és ez nagyon szar, gyerekek. Ezt nem szokták visszajelezni. Szóval jelezzetek vissza. Na most hol is tudnak ezek a szerencsétlenek? Egyáltalán nem szerencsétlenek egyébként, de hol tudnak visszajelezni? Van nekünk egy Facebook page-ünk például.
1: Például ott? Special Defect.
0: Nem? Special Defect. Például ott, akkor szerintem a tilos oldalán is ott van valami kis üzenetfunkciók, de a legegyszerűbb szerintem a Facebookunkra rámenni már, akinek nincsen Facebook undora. Igen. Igen, ezt tudnám javasolni.
1: És akkor mi meg is tóxisi ránézünk.
0: Igen. Ezt mi szoktuk. Szóval nagyon örülünk a visszajelzéseknek. Igen. És nyugodtan lehet, ez most tényleg egy ilyen műsor, hogy tulajdonképpen hozzánk jelentkezni is lehet. Tehát olyat lehet, hogy valaki ír nekünk egy e-mailt, hogy figyeljetek, ezt meg ezt csinálom esetleg, és akkor arra mi simán lehet, hogy azt mondjuk, hogy jó. És egyébként voltak már itt ilyenek, még ezt elmondom búcsúzni, ilyen lelkesítőnek, magunknak is, meg a hallgatóknak is. Hogy
1: én írtó kíváncsi vagyok minden.
0: Hogy tudod, azért itt voltak ilyenek, és között komoly nevek is, mint például Cseh Judit, kimondom a nevét, én nagyon-nagyon büszke vagyok rá. Cseh Judit jelen pillanatban az egyik legfontosabb név a neurodiverzitás témakörében, az egyik a mozgalom élén állók egyike, egy szuper, nagyon-nagyon fontos figura, és ő képzőművész, és amikor őt behívtuk ide a műsorba, akkor már volt azért egy blogja, amit sokan követtek.
1: Szivárvány szemüveg.
0: Ajánljuk mindenkinek melegen.
1: Olvassátok.
0: De akkor volt az, hogy itt ült Cseh Judit, és akkor kérdezzük tőle, hogy művésznek tartod magad? Na, dehogy, nem szokásos, volt-e már kiállítás, hogy nem, dehogy is. És azt hiszem a Sári csinálta azt, hogy és mikor lesz? És akkor ezután lett a Juditnak Osztán. Egy kiállítása, ja. És ez annyira állati menő volt, hogy
1: volt.
0: Igen, hát a Judit barát, nem véletlenül hívtuk be, hát a Judit nagyon jó. És akkor lett egy kiállítás, utána újra behívtuk, és azért az úgy szívmelengető volt, amikor elmondta, hogy hát igazából így ezért lett. Nyilván nem csak ezért, meg mit tudom, én utolsó löketet adtuk meg, de az nagyon-nagyon jó érzés volt, és nem ez volt az egyetlen ilyen élményünk, hogy valaki bejön ide nagyon-nagyon szerényen, és aztán meg beindul, és lesznek vele mindenféle dolgok. Most nem mondom, hogy nyilván, hogy ez csak a mi hatásunk volna, de igenis azt gondolom, hogy részünk lehet ebben.
1: Én remélem, hogy inspiráló múzsaként, illetve impresszárióként akkor bele tudunk ebbe folyni, ebbe a tevékenységbe. Én nagyon szeretnék nagyon sok kiállításra elmenni. Illetve azt is szeretnénk kérni, hogy ha van valami olyan jellegű, releváns híretek, vagy esemény, ami következik, majd a következő adásunk előtt kéne róla tudni, akkor is nyugodtan írjátok meg, hát ha tudunk teret adni, és kihirdetni közhírré, hogy ilyen kiállítás, olyan koncert, stb.
0: Igen, ezt jó, hogy mondod. Tehát, hogyha energiáink engedik, akkor szeretnénk, mint ahogy így is volt ez a műsor hajnalán, egy rendszeres hírblokkot a műsor elején, ami mindenféle fogyatékossággal, művészettel kapcsolatos hírekkel foglalkozik. Illetve nem csak fogyatékosság, mert mint már,
1: most már
0: mindenki számára világossá vált, hogy ezt kinyitottuk tágabbra.
1: Szuper.
0: Jó, szerintem nagyjából így kerek lett ez a mai műsor. Mit gondoltok, hogyha itt így nagyjából lezárnánk?
1: Szerintem ki fognak minket dobni előbb-utóbb, úgyhogy zárjuk le.
0: Jó, akkor én ezt lezárom, és akkor elmondanám, én ezeket szeretem elmondani egyébként, hogy ez itt a Tilos Rádió, az FM 90.3-on, ez pedig a Special Defect című csodálatos műsornak volt a legfrissebb egyben új évadnyitó adása. Én voltam Aga, és a műsor készítő társaim Zsuzsi és Alex, aki nem vendég volt a műsor készítő, ezt lehet, hogy ő még nem dolgozta be, de a hallgatók már remélem jól állnak a feldolgozással. és akkor majd Alex is beéri őket egy ponton. És akkor már csak azt kell elmondanom nektek, egyrészt, hogy 2 hét múlva remélhetőleg újra találkozunk, legrosszabb esetben nem olyan nem lesz. Azt akartam mondani, hogy akkor ismétlünk, de hát nem.
1: Ne, legyetek, mert én nekem meg kell hallgatnom akkor a műsort, végre nem leszek benne.
0: Jó. Tehát szerintem mi találkozunk élőben, megint lehet telefonálni, okay. És akkor, ja, és nagyon örülünk, hogy az aklatóink nem hívtak minket, akkor ennyi volt? Megnyugodhatunk?
1: Szerintem
0: nagyon
1: igen.
0: Köszönjük nektek.
1: Igen. Jó, van, akkor csak a rajongó.
0: További jó életet kívánunk nektek, és nagyon örülünk, hogy ilyen bölcs irányt vett az életetek, és akkor most már tényleg csak a mottónkat kell elmondanom, ami viszont nagyon fontos. Éppen ezért szeretném megkérni a hallgatókat, hogy neki vegyen elő papírt, ceruzát, vagy legalábbis valamit, amire írni tud, ugye lehet mindenféle okos eszközöket is használni, tablet, laptop, telefon, de aki a régi megoldások híve nyugodtan használhat. Vésőt, tintát, az ujjatokkal is porban nyugodtan leírhatjátok, tehát mindenféle megoldás jó lehet, és akkor remélem most már mindenki felkészült, és akkor mondanám, jó, aki kíváncsi, aranyat lel. Special defekt, hallgatni, arany.